0: hogy bátran lehet meríteni ezekből az alkotásokból is. Sajnos a 90-es években azért nagyon az volt a közhangulat, hogy lenézett műfaj volt ez a nyitott végű sorozat népies nevén szappopera, de bízom benne, hogy azért ez változik, és egyre többen felismerik, hogy ezek is betölthetnek egy fontos edukáló szerepet.
1: Polgárok, barátok közt, ezt a című tanulmányt ajánlottuk az elmúlt percekben, Pár Ádám írta, a Méltányosság Politika Elemző Központ weboldalán megtalálható. Köszönjük szépen, és minden jót kívánunk, viszonthallásra!
0: Én is köszönöm szépen, viszonthallásra!

0: 114, 115, 116,
1: 117 perc.
2: Vujicic koncert lesz a hétvégén Szentendrén, gyertya úsztatással a Dunán. Eredis Gábor a vendégünk. Szia Gábor! Mit szólsz, hogy milyen jó átkötő zenét hoztunk ide a veled való beszélgetésre?
3: Ó, hát rögtön eszembe jutott, hogy Levivel milyen sok koncertet játszottunk az elmúlt évtizedben, talán még több is, mint évtized. És ezt a sárga rózsát is.
2: Hát igen,
3: és
2: nagyon,
3: ez felejthetetlen alkalmak voltak. Úgyhogy köszönöm, ez nagyon jó, ez antré volt.
2: Fel is bevezettünk. Na hát mondj egy pár szót, nem tudom, hogy mostanában az elmúlt hónapokban játszottatok, én nem találkoztam vele, de ettől még bőven lehet, hogy csak én voltam figyelmetlen, de hát most ez egy nagyon jeles alkalom, amikor szombaton este, ha jól emlékszem, 8 órától Szentendrén egy állóhajón fogtok zenélni.
3: Hát most egy picit visszafogottabbak voltunk ebben az évben, mert hát hisz a Söndörgő volt 30 éve.
2: Hát igen, és még most is nagyon aktívak, igen.
3: Voltak, és hát szebb helyeken játszottak mi. Ugye két évvel ezelőtt voltunk 50 évesek, akkor nagyon-nagyon sokat játszottunk, de azért így is, mi azért rendszeresen próbálunk, és összejövünk ott a Vujicic zeneiskola hátsó traktusába, úgyhogy azért nem tesszük el a hangszereket, és örülünk ennek a meghívásnak is, hogy a gyertyaúsztatáson most ott lehetünk. Voltunk már jó néhányszor, meg hát Szentendre az egy ugye fontos hely számunkra, mert talán a legértőbb közönség minket Szentendrén hallgat. Van olyan része a közönségnek, egy olyan törzs gárdája, akik szerintem hát az 50 év alatt majdhogy nem az összes szentendrei szerzünkön részvevők voltak, amikor még dús, fekete hajunk volt, és vékonyak voltunk, akkor attól kezdve kísérték figyelemmel a mi működésünket. Először talán a Kovács Margit Múzeum udvarán láttuk őket, aztán a Barcsai Múzeum udvarán, aztán a Művészetmalom színpadán. Egyébként itt is a gyertyaúsztatáshoz kötődően ugye az az Easter napoknak a kiemelkedő eseménye. Erről az Easterről annyit kell tudni, hogy a rómaiak hívták így a Duna alsó folyását, és tulajdonképpen a folyónak a tiszteletét így hát újította föl a város egy ilyen pár évtizede, és hát ez a gyertyaúsztatás is egy ilyen hát hogy úgy mondjam, közösségteremtő alkalom. Tényleg akkor persze nem csak a városiak jönnek le, hanem szerintem a fővárosból is, meg messzebből is érkeznek, megtelik a Dunapart.
2: Hát az az igazság, hogy jól körbeépítették ott ezt a Szentendre nevű várost, hogy ti tudjatok egy pár helyen, jó helyen zenélni, úgyhogy bőven van választék. Na jó, hát a viccet félretéve, szóval tényleg nagyszerű a környezet, mert pont azt sugározza, ami a tizenéteket is sugározza, legalábbis az én számomra.
3: Hát igen, és hát nem tudom, aki talán emlékszik a hallgatók között, hogy annak idején voltak még egyrészt templomtéri játékok.
2: Igen, milyen fantasztikus volt.
3: És a főtér maga is ugye a teátrumnak a színhelye volt, és felejthetetlen számunkra is volt két olyan év, Kerény Imre rendezte egyébként akkor a Shakespeare.
2: Most elment egy pillanatra a hang, mondd el még egyszer, Kerény Imrétől.
3: Kerény Imre rendezte a Shakespeare tévedések vígjátékát, amikor mi még ott fiatalok voltunk, és a főtér, hát házai, erkélyei.
2: Ott a kis hátsó utca, még ezen én is még egyen ott voltam.
3: Igen, a Görög utca, ezek mind szerepeltek, és persze ott a főtéri szerb templom is tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, a színpadkép része volt, és hát ez felejthetetlen volt számunkra, úgyhogy nagyon várjuk egyébként ezt a hétvégi alkalmat. Annyit tudok egyébként az eseményről, hogy vannak testvérvárosi kapcsolatai Szentendrének, és ezek közül most egy olasz kapcsolat kapcsán zászlódobálók jönnek.
2: Ajjaj.
3: Láttam őket, ezek nagyon ügyesek, magasra dobálják, és ez a zászlókkal, hogy mi mindent lehet csinálni, az valami csuda. Ez valamikor ott délután olyan 6 óra felé lesz, és persze a mi koncertünk az egy ilyen hajóról hallatszódik majd föl a rakpartra, és utána pedig jön a gyertyaúsztatás, amikor is a fény meg világítja a Duna víztükrét, és aztán pedig a Lázár kártéren pedig délszámtáncház is lesz, úgy emlékszem, hogy a Halász Laciék fognak majd táncházat játszani, tehát Tehát érdemes mindenkinek, aki esetleg a délszláv szereti, hogy a népzenét, hogy...
2: És te is jól fölkészülsz, mert ha jól tudom, akkor most éppen valahonnan a horvát tengerpart felül, vagy útközben valahol az útszélén állsz.
3: De van egy nagyon régi barátom hangszerkészítő, és beszaladtunk egy kávéra, de Fenyvesre, úgyhogy én most tulajdonképpen egy dipofa alatt egy kávé van a kezemben.
2: Nem lehet könnyű dolog ott ülni. Valamit a repertoárról, vagy azt fogjuk hallani, amit szeretünk általában, és amit a legklasszikusabban hozzátok kötünk. Valami kiemelni való van, vagy Vujicsics zene lesz?
3: Hát annyi, hogy főleg a tambura zenére, meg a fúvosokra fogunk építeni. Aha. Mert Attila, aki ugye a hegedűt szólaltatja meg nálunk, ő most, ha jól emlékszem, Csíkban van. Aha. Tehát ő ezt korábban is jelezte, de nálunk ugye annak idején sokszor mondom ezt, hogy olyan időszakot is át kellett élni az együttesben, amikor hárman voltunk katonák. Tehát, hogy az, hogy egymást helyettesíteni tudjuk, az szinte alapkövetelmény volt. Tehát ez egy teljes értékű koncert lesz így is, hogy most a hegedű ugye nem szólal meg, de hát a tambura, a harmonika, a klarinét, a szakszofon, a tárogató és a dobok, ez mind jelen lesz. Tehát egy olyan koncerttel készülünk, ami egy picit azért a Dunát is meg... Mert ez végig is a Duna ünnepe azért. Aha. Tehát annyit elárulhatok, hogy olyan dallamok lesznek, amelyek egyrészt a városhoz is kötődnek, akár a dalmát a város alapítóknak is talán mondhatom, az emlékét is megidézik, és olyan dallamok is lesznek, amelyek pedig magát a Dunát éneklik meg.
2: Na hát akkor csak foglaljuk össze, és hagyjunk téged még az utolsó korty kávét is lenyelni, és aztán hazafele tartani. Tehát akkor szombaton 20 órától Szentendrén, ott a főtér alatti részen, tehát a város központban. Ott ugye, ott van ez a kikötő, illetve állóhajó. Ez a állóhajó. És hát aki korábban odaér, az nem fog unatkozni, mert nem egy unalmas város ez a Szentendre, ez enyhén szól.
3: Az olasz zászlódobánok is ott lesznek.
2: Igen. Na hát, régen hallottuk Eredics Gábort, és reméljük a közel időben majd többször fogunk újból hallani. Gábor, köszönöm, remélem ki tudod pihenni majd ezt a rendkívül fárasztó utat. Gondolom, hogy nem lehetett könnyű ott a dalmát, vagy nem is tudom melyik részén a tengernek lenni, de biztosan valahogy helyrehozod magad az vasárnapot.
3: Formában hozom. Én meg hát annyit tudjatok, hogy én a civil rádiónak mindig nagyon-nagyon nagy barátja is vagyok, mert sose felejtem el az indulás pillanatait, indulás éveit.
2: Ebben is részt vettél, Jani.
3: Úgyhogy ahányszor csak szóltok, állok rendelkezésre, sőt.
2: Na azért. Na, jó, nagyon örülünk, és akkor, ha lehet, akkor aki csak teheti, jöjjön el Szentendrére, biztosan nem fog csalatkozni. Gábor, köszönöm, és öleljük a hozzátartozókat, és jó utat hazafele.
3: Hát adok mindent, szervusztok.
2: Szia, mindenit, szia, köszönöm. Szia.